0: Antenne Sauerland.
1: Jó estét, kedves fiatal rádióhallgatók! Ez itt a Rózsaszín 5 perc. A mikrofonnál Lotus Yanderboy. Varogja egy Andalító örökzöld, a legendás Anima Sound System.